0: nei.
1: Bare bort.
0: Se for nye, et nei.
1: Den
0: er. Se for nye, et nei.
1: Bare bort.
0: Se for nye.